FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést, illetve boldog névnapot a ma ünneplőknek. Az Annákat és az Anikókat köszöntsük mindenféleképpen. Indítom a mai műsort. Szép reggelt!

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Próbáljuk ki az ikigai szemléletet, a mai nap indító tipp szerint, amely Japánból származik. Azt jelenti, hogy amiért érdemes reggel felkelni. A módszer szerint akkor érezzük magunkat igazán kiegyensúlyozottnak, ha megtaláljuk azt a tevékenységet, amelyet szeretünk, amiben jók vagyunk, amire szüksége van a világnak, és ami értéket is teremt. Egy reggel jó alkalom lehet arra, hogy átgondoljuk a következő napokban, mire szeretnénk több időt szánni a mai tipp szerint, most pedig vissza a dologra.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. És nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Például a mai nap látott napvilágot Mick Jagger, a The Rolling Stones legendes énekes 1943-ban született. Illetve Sandra Bullock, Oscar díjas amerikai színésznő 1964-ben látta meg pont ma a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor az első órájának a végéhez ér, de a folytatásban is itt vagyok, sőt most indítjuk be igazán a napunkat, hozva jó dalokat és a hasznos infókat, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Öt szakszervezeti szövetség nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, szorgalmazva a szociális párbeszéd és a munkaügyi kapcsolatok érdemi megújítását. Az érdekképviseletek elengedhetetlennek tartják az országos érdekegyeztetés alkotmányos alapjainak megteremtését, a kollektív szerződéskötés jogának törvényi megerősítését, valamint a sztrájkjog felülvizsgálatát. Emellett a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítását, a hazai bérek uniós szinthez való felzárkóztatását és az európai bértranszparencia irányelv átültetését sürgetik. Feljelentést tesz a Honvédelmi Minisztérium, miután egy korábbi felülvizsgálat során kiderült, hogy nyoma veszett egy 500 millió forintos szünetmentes tápbeszerzésnek, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárca vezető emellett a honvédségi költségvetés szerkezetének átalakításáról is beszámolt. A jövőben a források 40%-át fordítják a humán területre, hogy a pénz valóban a katonákhoz jusson el. A változtatások részeként társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a tervezetet is, amely lehetővé teszi a korábbi leépítések során eltávolított katonák visszavételét. A babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez elengedhetetlen a gyermekvállalás teljesítésének határidőben történő igazolása a bank felé. A pénzintézetek a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának és adókártyájának bemutatásával fogadják el az igazolást, míg várandóság esetén a betöltött 12. hétről szóló szakorvosi igazolás szükség.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Indul a második óránk is. Jó reggelt, kellemes ébredezést, sok jó zene velünk, és a hasznos infók a ma reggel alkalmával is. Nem sokára hozok egy kis érdekességet a reggeli rohanás vagy ébredezés közben. Rádiózunk együtt.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a reggeli információs magazin műsor. Nem tudom, hogy tudták-e, hogy Békés Csabán sok helyen ma is láthatók a vadgesztenye fákból álló fasorok, amelyeket még a 19. század végén és a 20. század elején ültettek. Akkoriban nem csak díszítő szerepük volt, árnyékot adtak a gyalogosoknak és a lovoskocsikkal közlekedőknek is a nyári hőségben. Több ilyen fasor ma is meghatározza nem csak a városunk, de a környező települések hangulatát is. Most vissza a dalokhoz.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A tengerkutatók egy új mesterséges intelligenciával támogatott víz alatti kamerarendszer tesztelnek, képzelje, amely képes önállóan felismerni és azonosítani a mélytengeri élőlényeket. A fejlesztésnek köszönhetően a kutatók a korábbinál sokkal gyorsabban dolgozhatják fel majd az óceánok mélyéről érkező felvételeket, ami hozzájárulhat új fajok felfedezéséhez és a tengeri ökoszisztémák jobb megismeréséhez. Szerintem nagyon érdekes, és sok szuper zene velünk a folytatásban is, rádiózzunk együtt!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt órákat. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ellenszavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését a rászoruló és speciális élethez.

Adómentes végrehajtás alá nem vonható, és többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő az egyedülálló, valamint a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülőket segíti. A korábbi hazai világversenyek végső költségvetései jelentősen túl lehettek árazva, közölte Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár a kiemelt sportesemények szerződéseinek átvizsgálása után. A politikus hangsúlyozta, hogy a jövőben kizárólag olyan nemzetközi sportrendezvények kaphatnak állami támogatást, amelyek költségvetése megalapozott és saját bevételekkel is rendelkeznek. A kormány a jövőben nem tervez tisztán állami forrásból finanszírozott világversenyeket rendezni. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak.

0: Míg a nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Reklámot hallottak.

0: Norris az első helyen egy kaotikus időmérő után. Üdvözlöm Önöket, Állas Péter Csongor vagyok a Körös Hírcentrum híreivel a Hungaroringről. Az időmérő első szakaszában az Aston Martin örülhetett igazán, hiszen az erre a hétvégére hozott B autójuk beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így Alonso tovább jutott a Q2-be és végül a 16. helyre kvalifikálta magát. A folytatásban Hadjar hibázott a 12-es kanyar után, de szerencsére a megforgása után folytatni tudta az időmérőt. A harmadik szakasz vége pedig teljesen kaotikus volt. Az utolsó kanyarban forgott meg Max Verstappen, így a sárga zászló miatt Antonelli és Russell is lassítani kényszerült, azonban Lando Norrisnak így is sikerült összerakni a leggyorsabb kört. A futam rajtrácsán az első 10 tehát így alakul, az első helyről várja az indítást a világbajnok Norris, utána a két Ferrari, Hamilton és Leclerc sorrendben, majd Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad, a 10. pedig az Audival Nico Hülkenberg. A 41. Forma 1-es magyar nagydíj rajtja vasárnap délután 3 órakor lesz, azonban addig is érdemes velünk tartani, hiszen folyamatosan szállítjuk a híreket és a különleges interjúkat innen a Hungaroringről.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: A 41. Forma 1-es magyar nagydíjról jelentkezünk továbbra is a paddockból, a Körös Hírcentrum híreit Álas Péter Csongor szállítja, és hát azt gondolom, hogy minden egyes kisgyermeknek álma lehet egy speciális kormány, és azzal játszani mondjuk számítógépes játékokon, és hát ennek van az igazán professzionális és nagyon-nagyon komoly szintje, és itt áll mellettem Bereznai Dani, az Alpine Sim Racing csapatának versenyzője. Szia Dani, köszönöm, hogy egy kis időt szánsz ránk.
1: Köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Egy picit, hogyha esetleg valaki még kevésbé van benne ebben a sztoriban, vagy kevesebbet hallott róla, akkor segíts nekünk megérteni, hogy a hagyományos Forma 1 és mondjuk a Sim Racing között a versenynaptár tekintetében, vagy a versenyekben mik a hasonlóságok, vagy a különbségek.
1: Én az Alpine-nak a szimulátor versenyzője vagyok, aki nem az autó fejlesztésével foglalkozik, mint sokak a gyárban, hanem az F1 hivatalos e-sport világbajnokságán veszünk részt, és képviseljük a csapatokat. Itt a valós versenypályákon versenyzünk, de természetesen virtuálisan, viszont kormánnyal, pedállal, egy elég élethűen szimulált környezetben, a valós Forma 1-es versenyzési szabályzat szerint ugyanannyi pontokért, mind egyéni, mind konstruktőri szinten, és ugyanazon az FIA által megszabott szabályrendszerben, de ez amúgy nem egy hivatalos FIA széria, ezt azért csak pontosítanám, és itt lehetek a csapat vendégeként, vagy dolgozójaként, nem tudom, minek tartanak ők engem most itt a Hungaroringen. Ugye versenyzés mellett azért a valós Forma 1-ről is sok-sok tartalmat csinálok, szerintem nagyon közel van egymáshoz a két sport, aki például csak Verstappenre gondol, ő ugye az életének a második részét szimulátoron tölti, míg ugye Forma 1-es versenyző, és ő is nagyon elismeri ezeket a szériákat, ugyanis ez egy elérhető módja a versenyzésnek. Én is egy kis szobából a szüleimmel élve juthattam el a motorsport király kategóriájáig, és ez egy óriási dolog, és különösen nekem, több mint 2 méter vagyok, ez egy nagy lehetőség volt, amit megragadtam, és nagyon élvezem az ezzel járó előnyöket is, hogy például itt lehetek a Hungaroringen.
0: Igen, ha valaki látott már egyébként ilyen szimulátor setupokat, azért itt az üléspozíció az, hogy mennyire erősen kell a fékpedált nyomni, hogy hogyan rántja ki akár a kezedből a kormányt a gép, ezek lehet, hogy hasonlóak a Forma 1-hez. Fizikailag igényel ez hasonló felkészülés, mint mondjuk egy Forma 1-es pilóta esetében?
1: Hát a hasonlót mondani az talán túlzás lenne, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valakik 100 000 játékos közül a legjobb 20-ban legyenek, lehet ez bármi, azt nem lehet egészségtelen módon elérni, mert úgy az ember nem fog úgy teljesíteni. Valamit az átlagnál többen jobban, ügyesebben, precízebben, higgadtabban, felkészültebben, pontosabban kell csinálni ahhoz, hogy itt lehessen az ember a mezőnyben, és ráadásul nagyon-nagyon sok órát gyakorlunk, vezetünk, fenn kell tartani a koncentrációt, és ez azért egy mentális állóképességet mindenképpen igénybe vesz, de ugye, ahogy már mondtam, erők is vissza vannak csatolva a kormányon, vagy lehet említetted, meg a pedált is elég nagy terheléssel kell nyomni a maximális fékerő eléréséhez, például nekem nagyságrendileg 50-60 kilóval, ez azért, ha órákig csinálja az ember egy lábával, meg a két kezével, akkor azért le tud izzadni, és éppen ezért, ha nem is Forma 1-es szintű tűzállóverá 60-70-80 fok a fülképen, és óriási G-hatások, de valamilyen kis több fizikai állóképesség kell, mint mondjuk egy Counter-Strike vagy egy FIFA játékosnak.

0: A 41. Forma 1-es magyar nagydíjról jelentkezünk továbbra is a pedokból, a Körös Hírcentrum híreit Állas Péter Csongor szállítja, és hát azt gondolom, hogy minden egyes kisgyermeknek álma lehet egy speciális kormány, és azzal játszani mondjuk számítógépes játékokon, és hát ennek van az igazán professzionális és nagyon-nagyon komoly szintje, és itt áll mellettem Bereznai Dani, az Alpine Sim Racing csapatának versenyzője. Arról mesél még nekünk egy picit, kérlek, hogy említetted, hogy elérhetőbb nyilván a szimulátor versenyzés, mint egy valódi Forma 1-es autóba beülni, és gondolom itt lehet, hogy megvan a veszélye is annak, hogy az ember mennyit gyakorol, már mint a veszélye alatt azt értem, hogy elképesztően sok órát lehet ott tölteni a szimulátorban. Nálad ez hogy néz ki egyébként, vagy hogyan lehet mérni ezeket az órákat?
1: Hát nekem veszély azért nincs, hogy túl sok órát töltök ott, mert próbálok minél kevesebb órát ott tölteni ennyi év után. Azért a képernyő előtt ülni ilyen sokáig az nem egészséges, és nem is tesz jót az ember szervezetének. És én azért, főleg ahogy idősödöm, nagyra értékelem az időt, és azt az időt, amit a valóságban tölthetek. A valós motorsportok abból a szempontból irigylem nagyon, hogy itt nincsen ugye végtelen tesz lehetőség, mint nálunk, van egy hétvége, és akkor a szabad edzéseken lehet gyakorolni, alkalmazkodni, és kihozni abból a legtöbbet, mindenki egyenlő feltétel és egyenlő idő. A szimulátoron ugye nagyon sokat lehet gyakorolni, újra és újra ismételni. Hát itt például ilyen hangokat sem hallunk, még 7.1-es fülhallgatókon sem. Szóval igen, bele lehet merülni, valaki függő is tud lenni. Azt mondom, hogyha valakinek ez a munkája, akkor még a napi 8 óra sem túlzás. Szóval valaki hobbiból csinálja, és mondjuk nincsenek profi kilátásai, annak inkább ez a nagyobb felelősség.
0: Dani, nagyon szépen köszönjük, és hát akkor buzdítunk mindenkit, hogy tessék követni a Forma 1-es szimulátor világbajnokságot is, és szurkolni akár Daninak is. Köszönjük, hogy szántál ránk időt.
1: Köszönöm szépen.
2: Csaba Rádió.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. július 26-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Javult a nyomozási eredményesség, továbbra is biztonságosnak tartják Szeghalmon. Több településen és üzlettípusban tart ellenőrzéseket a NAV Békésvár megyében. Illegálisan lerakott birkatetemek miatt tettek feljelentést Szabadkígyós külterületén. Megkezdődött az elhagyott és szabálytalanul parkoló járművek elszállítása Gyulán. Enyhén emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma Szeghalmon, ugyanakkor a közterületen elkövetett esetek száma jelentősen csökkent, és javult a nyomozások eredményessége is. Erről a képviselőtestület ülésén tárgyalt rendőrségi beszámoló adott képet. Míg 2024-ben 127, addig 2025-ben 133 bűncselekményt vettek nyilvántartásba a városban. Ez kisebb növekedést jelent, miközben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 33%-kal visszaesett, a kiemelten kezelt esetek száma pedig lényegében nem változott. A testi sértések, a garázdaságok, a rongálások, a rablások és a csalások száma csökkent. Ezzel szemben a lopások, a betörések és a kiskorú veszélyeztetésének esetei gyakoribbá váltak. A nyomozások eredményessége 91,3%-ra javult. A szeghalmi rendőrkapitánysági illetékességi területén a személysérüléses közlekedési balesetek száma egy év alatt 23-ról 30-re emelkedett. A tavalyi balesetek fele súlyos, fele könnyű sérüléssel járt, halálos baleset nem történt. Az esetek 56%-át autósok, 13%-át kerékpárosok okozták. A leggyakoribbok pedig az elsőbségi szabályok megszegése volt. Szeghalom közigazgatási területén 9 személysérüléses baleset történt, ezek közül 4 súlyos, 5 pedig könnyű sérüléssel végződött. A testületi ülésen elhangzott, hogy a rendőrség ismét kedvező eredményekről számolt be, és a korábban is jó mutatók továbbja voltak. Az is elhangzott, hogy a lakossági visszajelzések alapján a helyiek továbbra is biztonságos kisvárosnak tartják Szeghalmot. A szeghalmi rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta az önkormányzattal kialakított együttműködés jelentőségét, valamint hasznosnak nevezte a térfigyelő kamerarendszer folyamatos fejlesztését. Hozzátette, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása a jövőben is kiemelt rendőrségi feladat marad. Több településen és különböző kereskedelmi egységekben végez ellenőrzéseket a következő hetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Békésvár megyei Adó- és Vámigazgatósága. Július 27-e és 31-e között a turisztikailag frekventált településeken, így Gyulán, Békéscsabán, Orosházán és Szarvason végez ellenőrzéseket a NAV, de a vármegye egyéb részein sem zárhatók ki a vizsgálatok. Augusztus 10-e és 14-e között a vármegye strandjain ellenőrzik a nyugtai számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatottak szabályos bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát. Augusztus 17-e és 21-e között a húsboltok és henteserüzletek kerülnek a NAV fókuszába. Az ellenőrök itt is a nyugtai és számlaadást, a munkavállalók bejelentését és az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják. Augusztus 31-e és szeptember 4-e, valamint szeptember 7-e és 11-e között a papírboltokban, a tanszerárusoknál és a pékségekben folytatódnak az ellenőrzések. A NAV munkatársai ezekben az üzletekben is a számla és nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az online pénztárgépek használatát ellenőrzik. A tájékoztatás szerint a meghirdetett helyszíneken túl a vármegye más településein is megjelenhetnek az adóhatóság munkatársai. Illegálisan lerakott állati tetemekre bukkantak Szabadkígyós külterületén a Galiba dűlőben. Az önkormányzat feljelentést tett és a lakosság segítségét kéri az elkövetők felkutatásához. A település önkormányzatához lakossági bejelentés érkezett arról, hogy ismeretlenek nagy mennyiségű állati tetemet helyeztek el a külterületen. A helyszíni szemle során megállapították, hogy megközelítőleg 10 zsáknyi birka tetemet raktak le illegálisan. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a történtek súlyos környezetszennyezést okoznak, emellett közegészségügyi kockázatot is jelentenek. Szabadkígyós jegyzője a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett az illetékes hatóságoknál. A bejelentést a helyszínen készült fényképekkel is alátámasztották. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy aki érdemi információval rendelkezik az ügyről, vagy az elmúlt napokban gyanús járművet, személyt vagy tevékenységet észlelt a Galiba dűlő környékén, értesítse a Békés vármegyei rendőrfőkapitányságot, az illetékes rendőrkapitányságot, Szabadkígyós jegyzőjét vagy a település polgármesterét. A polgármester közleményében hangsúlyozta, hogy a történtek súlyosan károsítják a természeti környezetet, veszélyeztetik a közegészségügyet, és elfogadhatatlanok a helyi közösség számára. Hozzátette, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetőket mielőbb azonosítsák és felelősségre vonják.

0: Megkezdődött Gyulán a hosszabb ideje szabálytalanul közterületen hagyott, illetve elhagyott járművek elszállítása. Az intézkedést kedden indított el a közterületfelügyelet. A város tájékoztatása szerint azoknak a járműveknek az elszállításáról van szó, amelyek tulajdonosai a korábbi értesítések és felszólítások ellenére sem gondoskodtak azok eltávolításáról. Az ügyben korábban képviselői interpelláció is érkezett, amely megerősítette a probléma mielőbbi kezelésének szükségességét. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja nem a bírságolás, hanem a közterületek rendezettségének, biztonságának és rendeltetésszerű használatának biztosítása. Az elhagyott vagy szabálytalanul tárolt járművek ugyanis gyakran akadályozzák a parkolást és a közlekedést, emellett rontják a városképet is. A járművek elszállítása a hatályos jogszabályok alapján minden esetben a szükséges előzetes intézkedések megtételét követően történik. A város szerint az ilyen ügyek rendezése hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a közterületek fenntartásához, valamint ahhoz, hogy a parkolóhelyek rendeltetésszerűen használhatók legyenek. A polgármester arra kért a jármű tulajdonosokat, hogy tartsák be a parkolási szabályokat, és amennyiben járművük hosszabb ideig nem használható, gondoskodjanak annak megfelelő tárolásáról. Felmérték a játszóterek, kondiparkok és sportpályák környezetében álló fák állapotát Békés Csabán. A vizsgálat célja a családok, a gyermekek és a sportolók biztonságának növelése volt. A város tájékoztatása szerint a Békés Csabai Városgazdálkodási Kft. Szakemberei az állapot felmérést követően 43 helyszínen összesen 122 fa gajazását végzik el. A munkálatok két hete kezdődtek, és a tervezett feladatok döntő részét már el is végezték. A városvezetés szerint a beavatkozás hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségi terek a jövőben is biztonságosan használhatók legyenek. Több mint 250 ezer forint értékű kábítószert vásárolt egy 24 éves sarkadi nő Törökszent Miklóson, közölte a szolnoki járási ügyészség. A nőt július 15-én hajnalban egy autóban intézkedés alá vontak, miután egy ingatlanból távozott a társával. A hatóságok az autóban 91 g fehér kristályos anyagot találtak, amely az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. A nőnél emellett összesen 120 g zöld növényi örleményt is lefoglaltak. Az ügyészség szerint a kábítószer jelentős értéke, valamint a körülmények alapján felmerülhet egy kereskedői hálózat működésének gyanúja is. A szolnoki járási ügyészség kábítószer birtoklása miatt indítványozta a sarkadi nő letartóztatását, amit a szolnoki járásbíróság el is rendelt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Miért szeretem a Csaba is strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba
1: Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
4: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Reklámot hallottak. What?

99. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon. A kormány döntése értelmében 0%-ra csökken a receptre kapható készítmények adója, míg a nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni. Házkutatást tartottak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Családbarát Magyarország központ székhelyén. A nyomozók elektronikus dokumentumokat foglaltak le egy 2018 és 20 közötti költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárásban. A büntető eljárást maga a szervezet kezdeményezte korábban, a korábbi éveket érintő hiányos és szabálytalan elszámolások feltárása után. Továbbra sem áll a parlament, a jövő héten már a 7. rendkívüli ülését tartja az országgyűlés. Ruf Bálint miniszter kezdeményezésére 8 törvényjavaslatról tárgyalnak a képviselők, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, valamint az állambiztonsági iratok feltárásáról. Az ülésen emellett a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről is döntenek. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik.

0: testének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
9: Reklámot hallottak.
10: Aye.

Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor, a jó zenék és az üzenetek ki a terep a következőkben. Rádiózzunk együtt, hangerőt a készülékekre.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig a kívánság műsor szól, és itt egy újabb üzenet. Sziasztok! Nagy Jocit szeretnénk köszönteni. A 38. születésnapján ő a legjobb munkaerő, a legjobb kolléga és a legjobb fej barát. A srácok aláírással érkezett ez. Hát akkor neked nagyon boldog születésnapot a most érkező dallal.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és pillanatokon belül ér is a végéhez. Viszont ne feledkezzünk el a névnaposainkról, az Annáknak, illetve az Anikóknak nagyon boldog névnapot mára. A kívánság műsor pedig eddig tartott, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk, várom délután 2-ig jó zenékkel.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor, és egy érdekesség a mai naphoz kapcsolódó események közül. 1921-ben a mai napon született Molnár Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a mai nap szülöttje tehát. Én pedig várom a következő órában is a rádiókészülékek elé.

0: Megmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A fák is kommunikálnak egymással, de hogy mind keresztül és hogyan, ennek részleteit nem sokára hozom, viszont addig is velünk rengeteg jó dal.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni szennés információs magazin műsorszól. Nem tudom, tudta-e, hogy a fák is kommunikálnak egymással, csak éppen a gyökereiken keresztül. Gombahálózatokon keresztül tápanyagot és jelzéseket adnak át egymásnak, például figyelmeztetnek egy közelhögő kártevőre. A tudósok ezt erdő internetnek hívják egyébként a maga nemében. Hát egészen érdekes, én úgy gondolom, és egészen jó a most érkező zene is.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zene és információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, holnap is számítok majd a figyelmére, és a továbbiakban is maradjon velünk, minden jót!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb. I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired.

0: számít, ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érde. Csak ennyi a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. A népi kalendárium szerint ma a hagymával kell foglalkozni, a névnaptár szerint pedig az Annákkal, Anikókkal. Örömmel teszek eleget ennek a kérésnek. A különlegességek kalendáriuma szerint pedig ma van a mindent vagy semmit nap. Hogy ez mit jelent, arról is hamarosan mesélek. Na meghozom a programokat, miközben a kedvenceket igazán nyári hangulatban találjuk. Szép délutánt, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
9: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
8: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
11: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A tegnapi és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Július 4. vasárnapján is. Ma van a szülők napja. Igen, van napja külön az édesanyáknak, van külön napja az édesapáknak. És július 4. vasárnapján a szülőket ünnepeljük. Jó lenne, hogyha ez a mondat nem csak üres mondat lenne. Töltsük meg tartalommal, hiszen életünk során annyi, de annyi mindent kapunk szüleinktől, és nem győzzük megköszönni. Itt a remek alkalom. Ma, július 4. vasárnapján vegyük fel a kapcsolatot szüleinkkel, és mondjunk nekik köszönetet. Mondjuk ezt akár nap mint nap megtehetnénk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán, mégpedig a legjobb válogatásban. Kellemes kikapcsolódást kívánok. Július 26-a van a Mindent vagy Semmit nap. A nap megalkotói arra gondoltak, hogy mindenkinek vannak álmai, vágyai, de valahogy nem sikerül megtenni az első lépést. A Mindent vagy Semmit nap arra ösztönöz, tegyük meg, amit tenni kell, menjünk előre. Szóval ösztönzést, bátorítást meríthetünk ebből a napból, hiszen életünk legnagyobb változásai közül jó néhány csak egy kis lépéssel kezdődik. Szóval, ha változtatni szeretnénk, akkor épp ma jött el az ideje. Mindeközben biztos pont a Csaba, ahol változatlanul a tegnap és a ma kedvencei szólnak.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csabarádió. Ez a Csabarádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szeretjük a jó zenéket, úgyhogy hallgatjuk a kedvenceket tegnapról és máról egyaránt. Ez a Csaba 88.9-en július 26-a van Anna nap. A népi kalendárium szerint ilyenkor szakad meg a kender töve. De ilyenkor kell szedni a hagymát is, mert hogyha ilyenkor szedjük, akkor tovább eláll. Doroszlón és Topolyán úgy tartják, hogy Anna a kötényében hordja a bogarakat, ilyenkor rajzanak a legyek. Anna napon is a kedvencek szólnak velük, folytatjuk.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. július 26-a van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket. Ma a szülinaposokkal kezdünk. Ők együtt ünnepelhetnek Szandra Bullockkal. Éppen ezért tőle hoztam idézetet. Az én napi rendemen nem szerepel más, mint hogy boldoggá tegyen engem a pillanat. Teljes valóban jelen legyek, örömmel emlékezzek rá. Úgy olvastam, hogy ez tanulható, úgyhogy azt kívánom az ünnepelteknek, hogy ők is éljék meg a pillanatot. Az, hogy a mai nap róluk szól. És Isten éltesse az Annákat, Anikókat. A héber eredetű név jelentése bájos, kedves. Szívből kívánjuk, hogy legyen csodaszép napjuk az ünnepelteknek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Young Money, Young Money.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Attila.
1: A tegnap is a Ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig program július 31-ére. Akkor érkezik ugyanis a Szarvasi Vízi Színházba a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadása Kölcsönlakás címmel. A brit vígjáték tele van félreértésekkel, titkolt afférokkal és őrült helyzetekkel. A történet egy látszólag ártatlan lakás cserével indul, csak hogy hamarosan mindenki más is pont ugyanarra a lakásra tart igényt. Ez a darab humorral mutatja be az emberi gyarlóságokat. A nevetéssel teli könnyed színházi este garantált szórakozás, ahol senki sem az, akinek látszik. Kölcsönlakás a Szarvasi Vízi Színházban július 31-én.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik. Orbán Viktor pártelnök és Bóka János új frakció vezető sajtótájékoztatójukon közölték, a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesznek. A pártelnök emellett a párt székházban tartott ügyészségi nyomozást a Fidesz működésének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, július 26-án az Annák, Anikók, Pannik névnapján. Ez a nap régen dologtiltó nap volt a hölgyek számára. Hölgyeim, tollat fakanalat le, koncentráljunk a kedvencekre, teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Két kedvenc között pedig készítsük el a sült sárgarépát, ezúttal feta sajttal. A narancssárga és a fehér olyan mediterrán életérzést ad majd a nyárnak. A sábokra vágjuk a répákat, meglocsoljuk olajjal, megszórjuk római köménnyel, megsütjük a sütében. Amikor elkészült, akkor rámorzsoljuk a fetát és rászórjuk a pirított tökmagot. Mondom ezt azoknak, akik unalmasnak tartanák a sárgarépát. De hogy a sütőben sütjük, akkor a benne lévő természetes cukor karamellizálódik. Így már nem is olyan unalmas. A trükk pedig, hogy a sós fetát és a pirított tökmagot csak a legvégén, a tányéron szórjuk rá a meleg répára, így a sajt egy kicsit megolvad, a magok pedig ropogósak maradnak, az édes és a sós pedig tökéletesen rímel, akár csak a tegnap és a ma kedvencei.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban. Mindjárt folytatjuk velük. Július 26-a van, Sandra Bullock születésnapja. Hollywood egyik legjobban fizetett színésznője, Demi Moore elől halászta el az Aludj csak én álmodom szerepét. Indoklása így szólt: most mentem keresztül egy szakításon, átérzem, amit a szereplőnek kell. Igaza lett, a filmet sikerre vitte, meg még sok másikat is, egyébként pedig gondos kutya tulajdonos. Terveztetett kutyái számára olyan biztonsági övet, melyet a kocsi hátsó ülésébe szerelt be. Számtalan dolgot mesélhetnénk még róla. Szeretettel köszöntjük a színésznőt!

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Az Annák, Pannik, Pannák névnapján eddig tartott közös műszakunk, a kedvencek maradnak. Úgyhogy minden névi szülinapos válogasson továbbra is kedve szerint. Debrecen Ilona vagyok, örülök, hogy ma is együtt dolgoztunk. Csak kicsit megyek, a holnap nyári délutánt is megtöltjük majd nyári kedvencekkel. Addig is, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Megmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Things that I've got.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
4: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 26-a vasárnap van, a mai napon az Annák és az Anikók ünneplik névnapjukat. Az Anna női név közvetlenül a héberből átvett név, jelentése kegyelem, könyörület, báj, kecsesség, kedvesség. Az Anikó női név az Anna erdélyi magyar becenevéből ered, boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább a folytatásban, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

Rádió. Csaba Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Július 26-a vasárnap van, 77. születésnapját ünnepli a mai napon Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája. A zenekar valamennyi lemezén hallható legalább egy dala, melynek többségét ő is énekelte, amellett, hogy a felvételeken ritmus és basszus gitáron is közreműködött. Már 1977-től adott ki szólólemezeket, valamint a Queen mellett a The Cross nevű együttesben zenélt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Már megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Július 26-a vasárnap van. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 62. születésnapját Sandra Bullock, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színésznő és filmproducer, Hollywood egyik legnépszerűbb és legjobban fizetett sztárja. Karrierje az 1990-es években indult be igazán, azóta pedig számos műfajban bizonyított, a romantikus vígjátékoktól az akciófilmeken át a drámákig. Boldog születésnapot kívánunk neki, és üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

Rádió. Július 26-a vasárnap van, köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 59. születésnapját Jason Statham, világhírű brit színész, producer és harcművész, aki leginkább a modern akciófilmek kőkemény, sztoikus karaktereként vált ismerté. Karrierje kezdetén a brit nemzeti műugró válogatott tagja volt, majd modellként és utcai járusként is dolgozott, mielőtt Guy Ritchie felfedezte volna a filmvilág számára. Olyan filmekben láthattuk őt, mint a Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső, a Bluff, a Halálos iramban sorozat, a Feláldozhatók sorozat, a Krenk felpörgetve, valamint a Méhész. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. július 26-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Javult a nyomozási eredményesség, továbbra is biztonságosnak tartják Szeghalmon. Több településen és üzlettípusban tart ellenőrzéseket a NAV Békés vármegyében. Illegálisan lerakott birkatetemek miatt tettek feljelentést Szabadkígyós külterületén. Megkezdődött az elhagyott és szabálytalanul parkoló járművek elszállítása Gyulán. Enyhén emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma Szeghalmon, ugyanakkor a közterületen elkövetett esetek száma jelentősen csökkent, és javult a nyomozások eredményessége is. Erről a képviselőtestület ülésén tárgyalt rendőrségi beszámoló adott képet. Míg 2024-ben 127, addig 2025-ben 133 bűncselekményt vettek nyilvántartásba a városban. Ez kisebb növekedést jelent, miközben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 33%-kal visszaesett, a kiemelten kezelt esetek száma pedig lényegében nem változott. A testi sértések, a garázdaságok, a rongálások, a rablások és a csalások száma csökkent, ezzel szemben a lopások, a betörések és a kiskorú veszélyeztetésének esetei gyakoribbá váltak. A nyomozások eredményessége 91,3%-ra javult. A szeghalmi rendőrkapitánysági illetékességi területén a személysérüléses közlekedési balesetek száma egy év alatt 23-ról 30-re emelkedett. A tavalyi balesetek fele súlyos, fele könnyű sérüléssel járt, halálos baleset nem történt. Az esetek 56%-át autósok, 13%-át kerékpárosok okozták, a leggyakoribbok pedig az elsőbségi szabályok megszegése volt. Szeghalom közigazgatási területén 9 személysérüléses baleset történt, ezek közül 4 súlyos, 5 pedig könnyű sérüléssel végződött. A testületi ülésen elhangzott, hogy a rendőrség ismét kedvező eredményekről számolt be, és a korábban is jó mutatók továbbja voltak. Az is elhangzott, hogy a lakossági visszajelzések alapján a helyiek továbbra is biztonságos kisvárosnak tartják Szeghalmot. A szeghalmi rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta az önkormányzattal kialakított együttműködés jelentőségét, valamint hasznosnak nevezte a térfigyelő kamerarendszer folyamatos fejlesztését. Hozzátette, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és az elkövetők felelősségre vonása a jövőben is kiemelt rendőrségi feladat marad. Több településen és különböző kereskedelmi egységekben végez ellenőrzéseket a következő hetekben a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békésvár megyei Adó és Vámigazgatósága. Július 27-e és 31-e között a turisztikailag frekventált településeken, Gyulán, Békéscsabán, Orosházán és Szarvason végez ellenőrzéseket a NAV, de a vármegye egyéb részein sem zárhatók ki a vizsgálatok. Augusztus 10-e és 14-e között a vármegye strandjain ellenőrzik a nyugtai számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatottak szabályos bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát. Augusztus 17-e és 21-e között a húsboltok és hentesár üzletek kerülnek a NAV fókuszába. Az ellenőrök itt is a nyugta és számlaadást, a munkavállalók bejelentését és az online pénztárgépek szabályszerű használatát vizsgálják. Augusztus 31-e és szeptember 4-e, valamint szeptember 7-e és 11-e között a papírboltokban, a tanszerárusoknál és a pékségekben folytatódnak az ellenőrzések. A NAV munkatársai ezekben az üzletekben is a számla és nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az online pénztárgépek használatát ellenőrzik. A tájékoztatás szerint a meghirdetett helyszíneken túl a vármegye más településein is megjelenhetnek az adóhatóság munkatársai. Illegálisan lerakott állati tetemekre bukkantak Szabadkígyós külterületén a Galiba dűlőben. Az önkormányzat feljelentést tett és a lakosság segítségét kéri az elkövetők felkutatásához. A település önkormányzatához lakossági bejelentés érkezett arról, hogy ismeretlenek, nagy mennyiségű állati tetemet helyeztek el a külterületen. A helyszíni szemle során megállapították, hogy megközelítőleg 10 zsáknyi birka tetemet raktak le illegálisan. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a történtek súlyos környezetszennyezést okoznak, emellett közegészségügyi kockázatot is jelentenek. Szabadkígyós jegyzője a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett az illetékes hatóságoknál. A bejelentést a helyszínen készült fényképekkel is alátámasztották. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy aki érdemi információval rendelkezik az ügyről, vagy az elmúlt napokban gyanús járművet, személyt vagy tevékenységet észlelt a Galiba dűlő környékén, értesítse a Békésvár megyei rendőrfőkapitányságot, az illetékes rendőrkapitányságot, Szabadkígyós jegyzőjét vagy a település polgármesterét. A polgármester közleményében hangsúlyozta, hogy a történtek súlyosan károsítják a természeti környezetet, veszélyeztetik a közegészségügyet, és elfogadhatatlanok a helyi közösség számára. Hozzátette, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetőket mielőbb azonosítsák és felelősségre vonják.

0: Megkezdődött Gyulán a hosszabb ideje szabálytalanul közterületen hagyott, illetve elhagyott járművek elszállítása. Az intézkedést kedden indított el a közterület felügyelet. A város tájékoztatása szerint azoknak a járműveknek az elszállításáról van szó, amelyek tulajdonosai a korábbi értesítések és felszólítások ellenére sem gondoskodtak azok eltávolításáról. Az ügyben korábban képviselői interpelláció is érkezett, amely megerősítette a probléma mielőbbi kezelésének szükségességét. A városvezetés hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja nem a bírságolás, hanem a közterületek rendezettségének, biztonságának és rendeltetésszerű használatának biztosítása. Az elhagyott vagy szabálytalanul tárolt járművek ugyanis gyakran akadályozzák a parkolást és a közlekedést, emellett rontják a városképet is. A járművek elszállítása a hatályos jogszabályok alapján minden esetben a szükséges előzetes intézkedések megtételét követően történik. A város szerint az ilyen ügyek rendezése hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a közterületek fenntartásához, valamint ahhoz, hogy a parkolóhelyek rendeltetésszerűen használhatók legyenek. A polgármester arra kért a jármű tulajdonosokat, hogy tartsák be a parkolási szabályokat, és amennyiben járművük hosszabb ideig nem használható, gondoskodjanak annak megfelelő tárolásáról. Felmérték a játszóterek, kondiparkok és sportpályák környezetében álló fák állapotát Békés Csabán. A vizsgálat célja a családok, a gyermekek és a sportolók biztonságának növelése volt. A város tájékoztatása szerint a Békés Csabai Városgazdálkodási Kft. Szakemberei az állapot felmérést követően 43 helyszínen összesen 122 fa gajazását végzik el. A munkálatok két hete kezdődtek és a tervezett feladatok döntő részét már el is végezték. A városvezetés szerint a beavatkozás hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségi terek a jövőben is biztonságosan használhatók legyenek. Több mint 250 ezer forint értékű kábítószert vásárolt egy 24 éves sarkadi nő Törökszentmiklóson, közölte a szolnoki járási ügyészség. A nőt július 15-én hajnalban egy autóban intézkedés alá vontak, miután egy ingatlanból távozott a társával. A hatóságok az autóban 91 g fehér kristályos anyagot találtak, amely az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül. A nőnél emellett összesen 120 g zöld növényi örleményt is lefoglaltak. Az ügyészség szerint a kábítószer jelentős értéke, valamint a körülmények alapján felmerülhet egy kereskedői hálózat működésének gyanúja is. A szolnoki járási ügyészség kábítószer birtoklása miatt indítványozta a sarkadi nő letartóztatását, amit a szolnoki járásbíróság el is rendelt. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 26-a vasárnap van, 83 éves Mick Jagger, Golden Globe díjas angol énekes, dalszerző, színész és producer, aki a The Rolling Stones együttes frontembereként vált világhírűvé. Karizmatikus színpadi jelenlétével és egyedi énekstílusával a rock történelem egyik legmeghatározóbb és legbefolyásosabb alakja. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Eljött a hét utolsó napja, annak is az estéje. Hozom hozzá a kellemes hétlevezető slágereket és az esti kedvenceket. Hello mindenkinek, Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy együtt töltjük a következő néhány órát, ami még hátra van ebből a hetünkből. Jó rádiózást!

0: Csaba Rádió.
1: Nyárindító hangulatot hoz, palóznak a Jazz Picnic idén is, annak ellenére, hogy a nyár második felében rendezik meg, viszont berobbantja az északi parton a szezon javát, ezt ígérik a koncertélmények mellé szervezők. A látszínpadon most poposabb lesz állítólag a hangzás, a kisebb helyszíneken pedig a klasszikus jazz kap főszerepet. A programot ráadásul borkóstolók és divat bemutatók is színesítik a magyar tenger partján, így valódi összművészeti élmény várja a látogatókat, akik amúgy egyre többen vannak már a paloznaki jazz pikniken. A zárónap igencsak izgalmasnak ígérkezik, idén egy legendás brit formáció indítja az estét, ők Matt Bianco.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Holnap még jöhet eső, zápor zivatarok formájában egy gyenge hidegfrontnak köszönhetően, akkor le is hűlhet néhány fokot az idő. Érdemes lesz majd akkor felélegezni és kiszellőztetni mondjuk a lakásokat, mert hogy erre túl nagy esélyünk már nem nagyon lesz a következő héten. Olyannyira, hogy a hét közepén már akár 35 fokot is elérhetjük, utána pedig át is léphetjük. Jelenleg még azt sem nagyon tudják a meteorológusok, hogy ez a hőkupola, ami fölénk húzódik, vajon meddig tartózkodik itt, úgyhogy igazi forróságra és az ezzel együtt járó kényelmetlenségekre kell készülni a következő időszakban. Vigyázzon magára mindenki!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint Éhászalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák élén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, tehetházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólnálunk.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ikonikus női szupersztárok indulnak közös turnéra az Egyesült Államokban. A 90-es évek három meghatározó női formációja, a TLC és a Salt and Pepper az En Vogue társaságában hirdette meg koncert körútját. 32 állomásos turné augusztus közepén indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint például Chicago, Las Vegas vagy Los Angeles. A közös produkcióból hamarosan egy ízelítőt is kap a közönség, a három formáció ugyanis először lép együtt színpadra, majd egy nagyszabású amerikai díját ad.

0: Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Megérkezett a holland DJ duo Mr. Bat, és ez a nyári újdonsága. A Don't Stop Lovin' című kislemez, amely az LTD nevű formáció 70-es években született egyik dalát idézi fel, annak a remake-je lett. Előző slágerük Whitney Houston 88-as mega sikere, egy jó sikerült feldolgozás, lehet, hogy már több mint 200 millió streamet generáltak vele csak a Spotin, és mindenek köszönhetően eljuthattak turnézni Európán kívül Ázsiába, és nemrég jöttek haza Ausztráliából, a nyáron pedig elsősorban európai tengerparti diszkokban lép fel a Mr. Bat és Wessel Duo, akiktől tehát a vadonatúj újragondolást, a Don't Stop Lovin' című nótát halljuk.

0: Ez a Csaba.
1: Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma. A Magyar Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat azonnali segítségre kér mindenkit. Azt írják, aki éppen nem nyaral, szálljon egy órát a véradásra. Naponta 1800 véradóra lenne szükségem, ennél jóval kevesebben segítenek a nyáron. Ezért is várnak minden egészséges, legalább 50 kg testsúlyú felnőttet a véradó központok bármelyikébe. A következő napok véradásai meghatározzák a hazai ellátás biztonságát. Erre figyelmeztet a Vöröskereszt. Mi is segíthetünk a jövő héten, hétfői napon Békés Csabán a területi vérellátó intézetben 9 és 18 óra között, Gyulán a transzfúziós osztályon 9 és 16 óra között biztosan, Orosházán pedig ugyancsak a transzfúziós osztályon délelőtt lesz majd kedden 8 és 12 óra között véradási lehetőség.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Yeah.

0: ki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örök ki repcsorog a véremben.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
2: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Már csak egy kevés időnk maradt hátra ebben a mai napból, és amúgy a hétből is. Ezt viszont együtt tölthetjük. Méghozzá remek dalok társaságában. Ebben az órában is ezeket fogom indítani. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok. Jó rádiózást mindenki.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Kid Zine 5. stúdióalbuma, ez a Kanekal című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk, hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba fogunk

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A jövő hétre mindenki óvja magát, az egészségét, a bőrét is persze, főleg, hogyha lesz idő strandolásra, de hát nagyon vigyázzatok magatokra és a környezetetekben édőkre, hiszen ismét hőségnapok előtt állunk a meteorológia szerint. Mi hozzuk ám a legjobb dalokat, a frissítős lágereket, így lesz az egész héten holnaptól, és így köszönöm a figyelmet, és kívánok mindenkinek nagyon jó rádiózást, hétfőtől ismét a Csaba Rádióval, Ászalai Balázst hallottátok.

születni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni,

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. All the mornings, I always sing.